jelenleg MSZSZ, jobb be! Jó! Ha meg a macó, gelegez a vél, a lépán a mennyi, a sikúrn gina, ha meg a macó.